0: szagyítam. A simra tér és ajon én, csúri gyere sajti, amíg umítítam.
1: Von Costa Calma bis La Oliva. Fuerteventura hört Atlantis FM.